0: Escort.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten teljes erővel működhet a paksi atomerőmű, már megkóstolható az országtortája, tett

0: Hűzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a Bíbor Fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kahufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
0: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múltidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az alsó-dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeri jászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én, hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. Az Intercisza Múzeum nyitva tartási ideje a következőképpen változik ezekben a napokban. 2026. augusztus 22-én szombaton 14 és 18 óra között lesznek nyitva, míg augusztus 25-től a megszokott nyitva tartással várnak majd minden érdeklődőt. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a vasúttársaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként, Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszádról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békéscsabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. Különleges elismerésben részesült Molnár János tűzoltóőrnagy, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsokság katasztrófa védelmi megbízottja. Augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából tűzoltósági tanácsosi címet adományoztak számára kiemelkedő szolgálati teljesítménnyel ismeréseként. Molnár János 1990. augusztus 1-én kezdte hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, akkor még gépjárművezető beosztásban. A tűzoltó szakma iránti érdeklődése és elhivatottsága hamar bemutatkozott, folyamatosan képezte magát. 1992-ben elvégezte a tűzoltó szakmunkás képzőiskolát, majd különleges szerkezelőként, később szerparancsnokként folytatta pályáját. 2007-től már szolgálatparancsnokként dolgozott, és 11 éven keresztül vezette a tűzoltóság C csoportját, írja a FEOL. Húszakaszba lép az érintő kezdeményezés, amely országos önkéntes hálózatot építene ki a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradó csecsemők támogatására. A babasimogató önkéntes program célja, hogy a kórházban maradt babák ne legyenek hosszabb időre biztonságos emberi közelség, megnyugtató érintés és figyelem nélkül. Fehérvár megyében a program két intézményt jelöl meg, Székesfehérváron a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Dunaújvárosban pedig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet lehet a jelentkezők számára releváns terület. A jelentkezést augusztus 19-én elindították, részletek a FEOL oldalán. Dunaújváros több mint 25 millió forintért egy új aszfalt újrahasznosító gépet vásárolt. A berendezés nagy segítséget jelent a kátyúk javításában. Ráadásul nem csak egy adott időszakban, hanem télen és nyáron egyaránt használható, írja weboldalán a város. Az új gép óránként akár 7 tonna aszfalt előállítására képes, miközben a korábban használt berendezés kapacitása 4 tonna volt óránként. Ez jelentősen növeli a város saját kátyúzási kapacitását. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tüzi játék, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Szerdán valamivel 2 óra előtt érkezett a hír, eloltották a lángokat Székesfehérváron, a torony soron, ahol tűz ütött ki egy társasházi lakásban. Mint kiderült, nem a 6., hanem a 7. emeleti ingatlanban csaptak fel a lángok. A szomszédos lakásokra nem terjedt át a tűz, köszönhetően a székesfehérvári, a pétfürdői és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának. Cserpalkovics András polgármester miközben közösségi oldalán támogatásáról biztosította a kimenekített lakókat, és megköszönte a tűzoltók, valamint a helyszínen dolgozók helytállását, tragédiáról is beszámolt. Sajnos egy ember, aki a kigyulladt lakásban volt, életét vesztette. Több lakót füstmérgezéssel vagy annak gyanújával kórházba szállították, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom egészen délig. Így a hosszú hétvégén, mert hogy a mai napon se kell a szerencséseknek dolgozni, jönnek a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me biztos, hogy szólni fog, na meg a No Doubt, a Hey Baby-vel kezdjük az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jerry Halliwell és a Look At Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben a labdarúgás történetének első cseréje történt meg ezen a napon, mert hogy addig az a 11 játékos volt pályán, aki valóban a pályán volt és nem lehetett cserélni, csak sérülés esetén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásba, Ed Sheeran érkezik, méghozzá Bad Habits-el ide a Mestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kowalski meg a Vega Horváth Tamással az oldalukon. A fehér hullóval ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom majd a mai reggel témáit, de addig is egy kicsi szünet, és utána a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredés és a rapindítást. Robbie Williams fogja a hangulatot fölrázni majd így korán reggel a hírek után a Rock DJ-vel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, északnyugaton enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban, pénteken és szombaton is várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományozó produkciók és golyalábas komédiások. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek házában robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren, ahol a sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légi kikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 ezer utas fordult meg ezen a napon. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy másfél milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén több napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt. A vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a multidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a Béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen. így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és a visszatérek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után a Faith No More-ral foglalkozunk, akik 2027-ben újra színpadra lépnek, úgyhogy hosszú idő után jönnek majd a részletek, 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk el, ahol Britney odaszúrt Madonnának, ugyanis parkolópályára tette a projektjét, a sportrovatba pedig Rodri Barcelonába való igazolással lesz terítéken.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig a nap első témája érkezik, ugyanis 2027-ben visszatér a színpadra a Faith No More, ezzel foglalkozunk 7 óra után. No meg, a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem George Michael, és hozza a Freedom-ot.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
7: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újra érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
3: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata, történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múlt idéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az alsó-dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én 7

0: Fönn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a Béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. Az Intercisza Múzeum nyitva tartási ideje a következőképpen változik ezekben a napokban. 2026. augusztus 22-én szombaton 14 és 18 óra között lesznek nyitva, míg augusztus 25-től a megszokott nyitva tartással várnak majd minden érdeklődőt. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált Dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Újra színpadron, együtt a Faith No More, méghozzá 2027-ben fog majd ez megtörténni, ezt vizsgáljuk meg ebben az órában. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 21-e van péntek, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz velem George Michael a Freedom-mal, a kezdés pedig a Gorillaz-é.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal funk rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027. január

Ausztráliában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. És a legjobb zenéket pedig hozom, egy másik alternatív rock együttes itt lesz velem a folytatásba, az Oasis a Wonderwall-lal, a folytatás viszont Michael Gray-é, ez a The Weeknd most itt a Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Fábián, Juli és Zuhakar közöse volt ez a Like a Child. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Elrepülünk majd Miami-ba méghozzá Will Smith segítségével, ugyanis ezzel megyünk majd tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, északnyugaton enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt. A vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezeték elleni szabotás ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm-sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy másfél milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén több napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban, pénteken és szombaton is várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és golyalábas komédiások. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múlt időző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasút Társaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békéscsabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Quest FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, méghozzá itt lesz velem 8 óra után Britney és Madonna beefje, ugyanis parkoló pályára tette Britney Madonna projektjét Hollywoodban, de hogy hogyan, azt is el fogom árulni, és természetesen sportrovat is lesz méghozzá 9 óra után, Rodrival foglalkozunk, aki Manchester Cityben volt idáig, most pedig a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Néjól érkezik majd a Sexy Love-val, most viszont DJ Tonka és a Don't Be Afraid, ez a folytatás itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig Britneyvel és Madonnával foglalkozunk, akik most nézeteltérésbe kerültek egymással, mert hogy Hollywoodban parkolópályára került Madonna projektje Britney miatt. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettek.

0: Vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
3: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a multidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a béketér mellett található Lajos köveknél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. Különleges elismerésben részesült Molnár János tűzoltó őrnagy, a Székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsokság katasztrófa védelmi megbízottja. Augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnep alkalmából tűzoltósági tanácsosi címet adományoztak számára kiemelkedő szolgálati teljesítménnyel ismeréseként. Molnár János 1990. augusztus 1-én kezdte hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, akkor még gépjárművezető beosztásban. A tűzoltó szakma iránti érdeklődése és elhivatottsága hamar bemutatkozott, folyamatosan képezte magát. 1992-ben elvégezte a tűzoltó szakmunkás képzőiskolát, majd különleges szerkezelőként, később szerparancsnokként folytatta pályáját. 2007-től már szolgálatparancsnokként dolgozott, és 11 éven keresztül vezette a tűzoltóság C

0: csoportját, írja Feol. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedékiadó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 21-e péntek van, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége második napja, és hát a második óra témája pedig nem más, mint Madonna és Britney beefje. Hollywoodba jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk az House of Glass felvételével, ez a Disco Down.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoárjának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza. Én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a Two Black és a Waves of Love, na meg a Cutting Crows dala, ugyanis a folytatás az övéké, az Actively in Love-val.

0: Best FM a legjobb zenék. Enigmával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 21-e van péntek. A névnaposok a Sámuelek és a Hajnák. Isten értesse őket. 1965-ben pedig ezen a napon történt meg a labdarúgás történetének első cseréje. Tehát hivatalosan sérülés nélkül is le lehetett cserélni egy játékost. És a legjobb zenékkel pedig érkezek még ebbe az órában, mert hogy még van hátra bőven. Csak egy rövid szünetet tartunk, aztán érkezik majd a hírek után Michael Jackson, a pop királya, a Remember Time-mal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, északnyugaton enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt. A vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezeték elleni szabotás ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy másfél milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén többnapos programsorozattal várják az érdeklődőket. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek házában robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren, ahol a sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légi kikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 ezer utas fordult meg ezen a napon.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata, történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a multidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a Béketér mellett található Lajos köveknél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasúttársaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként Székesfehérvár, Budapest és Fonyódfelé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszádról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békéscsabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál. Hívja fel rá a figyelmet a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejérvár megyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszóltan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alexandra Brooke és a Bad Boys, méghozzá Flowrider-val közösen varázsolt el minket. A következő órában pedig elvarázsol minket a sportrovat, ugyanis a nyári átigazolások egyik hatalmas meglepetése jön, méghozzá az, hogy a Manchester City egykori sztárja Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, viszont van még hátra ebből az órából, úgyhogy itt lesz velem a TNT, az Ébren álmodunkkal majd hamarosan, na meg Britney, ugyanis a Crazy-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig sport, méghozzá az átigazolási szezon egyik hatalmas meglepetése került terítékre. Az, hogy a Manchester City egykori sztárja, aranylabdása Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a legjobb zenék is, emellé természetesen, amik sokkal nagyobb arányban tartalmazzák majd a következő órát, ne tessék aggódni, azok se maradnak ki a szórakozás, akik nem szeretik a focit, méghozzá majd a Spin Doctorsnak köszönhetően a Two Princess-szel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata, történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múltidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszerű jászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a béketér mellett található Lajos köveknél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy

0: Anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg a sportrovat, az átigazolások szezonja a fociban, és bizony-bizony Rodri hatalmas nyári igazolása a Barcelonának, a Manchester City-ből érkezett az aranylabdás, úgyhogy ezzel foglalkozunk, na meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rise Up-pal, de itt lesz velem a Spin Doctors is, a Two Princesses.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona hivatalosan is bejelentette a Manchester City korábbi világ és Európa bajnok, valamint aranylabdás középpályásának, Rodrinak a megszerzését. A nyári átigazolásban a Real Madrid is élénken érdeklődött a játékos iránt, de végül a katalánok nyerték meg a harcot. A kedden bejelentett üzlet értelmében a 30 éves futballista 2030-ig kötötte le magát Hansi Flick által irányított együtteshez, a díja pedig 65 millió euró, az angol klubnak fizették ki ezt az összeget, ami plusz 5 millió euróval még növekedett. Rodri 7 év Anglia légióskodás után tér vissza Spanyolországba, élvonalbeli karrierjét pedig a Villarrealba kezdte, majd 2018-ban az Atletico Madridhoz igazolt, ahonnan egy évvel később szerződtette le a Manchester City. Rodri Manchester City kulcsembereként elképesztő eredménysort tudhat magáénak az elmúlt évekből. 2024-es aranylabda elhódítása mellett a csapatával 4 angol bajnoki címet, 2 fakupát, 3 ligakupát nyert, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligája és az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is a magasba emelhette egy-egy alkalommal. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy Rodri mit fog a katalánoknál nyújtani. Ez mind a jövő zenéje, meg az is, hogy Hansi Flick hogyan építi majd bele a csapatba. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket hozom, és az egészen az óra végéig ezek is fognak dominálni. Itt lesz velem hamarosan majd a New Radicals, a You Get You What You Give-vel, a folytatás viszont a Ghetto Superstar-i, The Best Time.

Best of them, a legjobb zenék. Ez volt a You Get You What You Give, a New Radicals hatalmas nagy slágere, és a folytatásban is folytatjuk, miközben itt lesz velem a Pets and Small és a Turnaround, a legjobb zenék sorát. Most Bob Marley a Jamin-nal folytatja, miközben egy jó kis remixben itt a Best of them.

0: hangulatról pedig I The Core és Fedele Grand közöse gondoskodik majd a Let Me Think About It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, északnyugaton enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy másfél milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén több napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata, történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múlt idéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba, és a béketér mellett található Lajos köveknél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság

0: biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszóltan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket bekészítettem. A best hétvége feelingében telik ez a péntekünk, mert ugye a hosszú hétvége második napja van, és ebben az órában gondoskodik a jó hangulatról majd például Fatboy Slim, na meg egy másik DJ is feldörög, rend is érkezik Ida Korral az oldalán.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, ez a nyárvégi este, hát minket se ereszt ez a nyárvégi este, mert hogy még van hátra bőven a nyárból, és hát a hosszú hétvégét élvezhetjük ezekben a pár napban, ami még előttünk van, meg ami mögöttünk is, most már, na minden esetre, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, a legjobb zenék sorát pedig folytatja most egy brit superstar DJ, Fatboy Slim, és szól a The Rockefeller Shank, ezzel lépett be a világ térképre. Right about now. The fun-

0: Best of a legjobb zenék. Funkisra vettük a figurát az elmúlt 3,5 percben, ez volt a Delight és a Groove is in Your Heart, a folytatásban pedig egy rövid szünet, és utána természetesen hozom még a legjobb zenéket egészen 11-ig. Itt lesz velem a Coldplay és az Adventure of Lifetime.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, infók, utána még egy közös óránk lesz hátra, és az utolsó télelőtti órában itt lesz velem például hangulat felelősként a Depeche Mode, a Free Love-val érkezik majd a csapat.
2: Let's make it clear.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A dunaújvárosi KSL tehetsége elsőévesként mutatkozott be a korosztályban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az U17-es korosztályos birkózó Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként lépetett szőnyegre Tobor Benedek. A dunaújvárosi klub tehetsége végül lemaradt a dobogóról, Benedek sajnos vereséggel kezdte a VB-t. A későbbi ezüstérmes kazah technikai dussal győzte.

0: meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múltidőző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő. Az ország nagy részén csapadék nem lesz. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutára 27 és 35 fok közé melegszik.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sokan sorba álltak a hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint 2 gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. 7 magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nekiállunk a délelőtt utolsó órájának, ami egyben a közös utolsó óránk is. Mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom, méghozzá azért, hogy jól teljen a hosszú hétvége második napja. Itt lesz velem a Depeche Mode a Free Love-val, a kezdés pedig a Dax Soze. Ez a Barbara Streisand.
1: Best FM.

hallok tovább. Best FM a legjobb zenék, mi pedig megyünk tovább méghozzá a legjobb zenékkel. Meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alice DJ-nek köszönhetően, ugyanis a Better Off Alone-nal érkezik majd, de a folytatásban pedig egy csapat a 90-es évek egyik legendává vált slágerével. Ez az It's Alright és az East 17 most itt a Besten. Rádiózzunk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, nosztalgiázhattunk egy hatalmasat még hozzá Alice DJ-vel, ez volt a Better of Alone, és még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy a legjobb zenéket már bekészítettem, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem például Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bum, na meg Kelly Clarkson is érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhívják.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kenny Dope és a Bucketheads közös a The Bum. Én nekem ennyi időm maradt, ugyanis el kell köszönöm, mert dél lesz, érkezik Majoros Rita, szokásos jó hangulat, jó kedv, ami őt jellemzi, az meg lesz, mert hogy találkoztam már vele a folyosón, úgyhogy nem kell izgulni, a legjobb zenék jönnek tovább egészen este 6 óráig, amikor majd pedig mixben szólnak a Night Shift. A Night Shift csapatának köszönhetően még hozzá. Ilyenkor extra kiadás van, a hétről kisorsolásra kerül egy rezidens, aki White Boy mellé érkezik a hét többi napjáról, úgyhogy még egy pici plusz kaphatnak abból a stílusból, amit a rezidens képvisel itt a Best FM-ben. Na de ennyit túl van beszélve, inkább jöjjenek a legjobb zenék, még tőlem maradt egy utolsó Whitney Houston és George Michael közösével Intek Pát, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Ez az If Y'all Told You That.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az U17-es korosztályos birkózó Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként lépetett szőnyegre Tóbor Benedek. A Dunaújvárosi klub tehetsége végül lemaradt a dobogóról, Benedek sajnos vereséggel kezdte a VB-t, a későbbi ezüstérmes kazah technikai dússal győzte le, mivel ellenfele döntőbe jutott, így a Vigaszágon folytathatta, ahol remek birkózással nyert egy kirgiz fiú ellen. A bronzmérkőzésen örmény riválisa már az első menetben levitte, majd háromszor megpörgette, ezzel el is dőlt a küzdelem. Tombor így az EB után a világbajnokságon is 5. helyen végzett, miután első évesként mutatkozott be ebben a korosztályban, mindkét eseményen elért pontszerző helye, biztató a jövőre nézve, írja Feol. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt,

0: Cekszádról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békés Csabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Négy rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat. Ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Csaknem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpárútra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, a sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. A jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. Három olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csaknem 45 km/h sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése is jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történetének egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán két nagy fa dőlt egy személyautóra is az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát persze, hogy jó hosszú hétvégéz. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt a leges-leges legjobb zenék társaságában. Maxi Priest-tel, Árás Boroborójával, vagy éppen az Olivier Frommers-el, de Kylie Minogue-gal már indítom is a délutánt.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő időszakot, akár egy-két órát, akár az egész délutánt. Higgyék el, nem fogják megbánni. Ma is hozom a legtutibb zenéket így a hosszú hétvége második napján. Igazából mindenféle elfoglaltsághoz. Ha önök is dolgoznak hozzám hasonlóan, akkor is kitartás mindenkinek a legjobb zenékkel, de bográcsozáshoz, kinti programhoz, benti programhoz, lazuláshoz, és még akár utazáshoz is itt megtalálják a kedvenceket. Ha egy picit ma furcsán artikulálnék, akkor ne haragudjanak, ez azért van, mert nagyon örülök a barack szezonnak, és tegnap egy óriási barackkal lehuppantam a kanapéra, és olyan szinten haraptam el a számat belülről, hogy egy picit hát nehézkes a beszéd, mondjuk így, de azért nagyon oda fogom tenni magam, és hozom a legjobb zenéket, beszéljenek ők magukért. Maxi Priest érkezik, és a Close to You. Csodás napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, utazzunk együtt. Sokan vannak már most is az utakon szerte az országban. Bárki bármit lát, kerülőútról tud, dugót lát, balesetről tud valamit, azonnal írjon vagy hívjon a számunk 0620 55 55 155. Én pedig, amint tudom, továbbadom a többieknek. Nagyon köszönöm, jó utat és igazán jó slágereket mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: meg a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Vanti & Kulti és a The Magic Candy. Érzeném majd a Bell Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi KSE tehetsége elsévesként mutatkozott be a korosztályban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az U17-es korosztályos birkózó Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként lépetett Szőnyegre Tobor Benedek. A dunaújvárosi klub tehetsége végül lemaradt a dobogóról, Benedek sajnos vereséggel kezdte a VB-t, a későbbi ezüstérmes kazah technikai dussal győzte le, mivel ellenfele döntőbe jutott, így a Vigaszágon folytathatta, ahol remek birkózással nyert egy kirgiz fiú ellen. A bronzmérkőzésen örmény riválisa már az első menetben levitte, majd háromszor megpörgette, ezzel el is dőlt a küzdelem. Tombor így az EB után a világbajnokságon is 5. helyen végzett, miután első évesként mutatkozott be ebben a korosztályban, mindkét eseményen elért pontszerző helye, biztató a jövőre nézve, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel

0: Tétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en. Nagyot hajrázik a turizmus, földrengés volt Peruban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásain a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 ezer utas biztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úti cél, Olaszország és Ausztria előtt. Borbély Balázs szerint elérte célját a Ferencváros a Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöld-fehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első félidőben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbély szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, így 1 óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő órát is töltsék velem, és Santanával, a Well Hello-val, DJ Jazzy Jeff-fel, vagy éppen Kid Rock-kal, de egy igazán nagy kedvencemmel indul az óra, ez nem más, mint a One Tee & Kulti és a The Magic Key. Ezzel kívánok csodás pénteket. Legyen szép a napjuk!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Továbbra se felejtsék el, hogy augusztus 22-én, ez az holnap, szombaton országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány. A betegek számára ugyebár ez a négy napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. Szükséges a vérkészítmény, úgyhogy ezért hívják fel most erre különösen a figyelmet. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét rendszerint kevesebb véradót is jelent, hiszen sokan elutaznak, stb. Viszont a kórházakban az ünnepek alatt is folyamatos a beteg ellátás. Egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, úgyhogy folyamatos pótlásra van szükség. Ezért ez egy különösen fontos nap, a legtöbb helyszínen pedig a holnapi napon 8 és délután 2 óra között lesz lehetőség véradásra, egyébként 20 vérellátó intézetben országszerte. Aki pedig pontosan szeretne utána nézni nyitvatartásnak, helyszínnek, az ovs.hu/véradónap oldalon megtalálhatja, de linket találnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Egyébként arra kérnek mindenkit, hogy ugye aki egészségesnek érzi magát is teheti, mindenképpen menjen vért adni. Megint csak azt tudom mondani, és esküszöm, nem vagánykodni akarok ezzel, hogy én már sokszoros véradó vagyok, nekünk néhány perc kellemetlenség viszont másnak az életet jelentheti, úgyhogy köszönöm a nevükben is, és most akkor a véradóknak szóljon DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake the Room, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és ne feledjék továbbra sem, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki a 84-es és a 73-as kilométerek között, külső sáv zárva. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján tud haladni. Röszke felé a külső és a leálló sáv autózható. A felújítási munkákkal kapcsolatban a főváros felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kanye West és a Stronger. Vagy éppen a Bombón és a Viva España.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi KSL tehetsége elsévesként mutatkozott be a korosztályban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az U17-es korosztályos birkózó Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként lépetett szőnyegre Tobor Benedek. A dunaújvárosi klub tehetsége végül lemaradt a dobogóról, Benedek sajnos vereséggel kezdte a VB-t. A későbbi ezüstérmes kazah technikai dussal győzte le, mivel ellenfele döntőbe jutott, így a Vigaszágon folytathatta, ahol remek birkózással nyert egy kirgiz fiú ellen. A bronzmérkőzésen örmény riválisa már az első menetben levitte, majd háromszor megpörgette, ezzel el is dőlt a küzdelem. Tombor így az EB után a világbajnokságon is 5. helyen végzett, miután első évesként mutatkozott be ebben a korosztályban mindkét eseményen elért pontszerző helye, biztató a jövőre nézve, írja Feol. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasút Társaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként, Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszádról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békéscsabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető

0: A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszóltan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Iváncsai akkugyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besenóra főigazgató helyettes.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
2: Melbevágó összesítést közölt a Kopernikusz program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra is elmúlt már, szép délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összekészítettem egy kis csomagot a legjobbakból. 90-es, 2000-es évek, csak a kedvencek, mint Kanye West és a Stronger, vagy Subbase Monster és a négy ütem, de jó majd Coolio is, az Ace of Base is, most pedig Melanie C-vel indulunk. I turn to you.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, nyár van, itt vagyunk a nyár végén, ráadásul hosszú hétvége kellős közepén. Kell ennél több? Szóval most tényleg nincs más dolgunk, legalábbis nagyon remélem, hogy önöknek sem, mint hátradőlni, élvezni a napsütést, feltekerni a hangerőt, egy szalmakalap, egy kis napvédő, egy jó kávé vagy egy limonádé, és egy igazi nyári klasszikus Ace of Base dal. Ez a Life is a Flower. Könnyed, vidám, pont olyan, amilyen ez a péntek délután, hogyha már hosszú hét vége, akkor most már igazán ráhangolódhatunk. Life is a Flower a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan a programok miatt még mindig vannak lezárások, így az ünnepnap után is Budapesten. A pesti alsó rakpart például zárva, a Margit híd és a március 15-e tér között egészen 24-én hétfőn hajnali 6 óráig akkor nyitják majd meg. A budai alsó rakpartot pedig 22-én este 22 óráig tartják zárva. A budai várban is korlátozások vannak, és 25-éig keddig kell erre számítani. A Műegyetem rakpart is le van zárva 22-e szombat este 8 óráig. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múlt idéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált Dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasút Társaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként, Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békés Csabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő. Az ország nagy részén csapadék nem lesz. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutára 27 és 35 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igen, különleges a mai péntek, remélem, hogy kevesen melóznak. Kedves hallgatók, ez a 93.1 Best FM, és már a délután kellős közepén járunk. Üdvözlök mindenkit Dunaújvárosból. A mikrofon mögött Molek Csongor, Robbie Williams-el kezdünk most, és lazulunk együtt 3 órán keresztül. A dal a Road to Mandalay, ez szól.
0: 93.1

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas délutánt így péntekre mindenkinek, kedves hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, augusztus 21-e van már, Hajna, Franciska, Johanna, Erik és Sámuel napja. Nagyon boldog névnapot, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 61 éve már, hogy vértes szőlősön megtalálták Samu az előember csontjait. És 63 esztendeje szerencsés vészleszállást hajtott végre egy TU-124-es repülőgép a Néva folyóra Leningrád belvárosában. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, hosszú a felsorolás természetesen, 459 éve látott napvilágot Szalézi Szent Ferenc francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje. És 108 éve született Lengyel Balázs, Széchenyi Díjas műkritikus, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Aki ünnepel ma Dunaújvárosban vagy a környéken, Isten éltesse nagyon sokáig, Asher nagy slágere következik, meghallgatjuk a Já című dalt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen dunói városi autósok. Tudjuk, mi a helyzet, az 52-esen már jó ideje, és még jó darabig mi lesz. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél a csomópont építési munkákat még végzik, úgyhogy útszűkületre kell számítani természetesen, emiatt pedig lassabb haladásra. Aztán közmépítési munkákkal foglalkoznak az 51-343-ason Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton. A 0-1-es kilométernél itt is aktuális az útszűkület, és félpályás lezárás van érvényben az 52-03-ason Kiskullacháza-Izsák összekötő úton, a 25-ös kilométernél és annak környékén. Kérem, jelezzék, ha van egyéb tapasztalat utakkal kapcsolatban, 0630-74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Következzen most egy Red Hot Chili Peppers sláger, meghallgatjuk a visszafogottabb Under the Bridge című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, folytatjuk együtt a délutánt így pénteken, még két órát lepörgetünk dunaújvárosi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és mutatok egy dalt, mégpedig abból, amivel indul a következő felvonás, Sophie Alice Baxter-től szól, a Murder on the Dance Floor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat, a Dunói Város és a térség. Együtt szórakozhatunk még ebben és a következő felvonásban szintén. És remélem jól telik a hosszú hétvége, sőt alapból a hosszú hétvégét élvezik.

remélem a legtöbben, és a munka jelenleg nem játszik semmilyen szerepet. Holnap már szombat, nézzük, milyen időnk lesz majd. Napos időjárást élvezhetünk némi gomoly felhővel, és nagyobb valószínűséggel nem feltétlenül itt a mi tájegységünkön lesz csapadék. Egyébként előfordulhat futószápor, gyenge zivatar, és a nyugati szelet kísérik majd többfelé erősebb élénkebb lökések. Hajnalban kapjuk a megszokott 14-20 fokot, délután a csúcs 28-34 fok körül alakul. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, ami miatt leginkább aggódnunk kell lassan-lassan, az a parlagfű, ugyanis a szezon elindult, és a parlagfű pollen koncentrációja már jó pár napja üti a közepes magas tartományt. Tüneteket nyilván okoz, ezt tapasztaljuk a legtöbben. Úgyhogy tárazzanak be papír zsepiből, és mossanak gyakrabban hajat. A tünetek enyhítése érdekében a Bahamen legnagyobb slágere következik, a címe Who Let the Dogs Out?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban és a környéken. Visszakanyarodunk vasárnaphoz, ugyanis ismét benépesült a dunaújvárosi piac. Még délelőtt, kedves hallgatók, árusokból, portékából és nyilván kincsvadászból is bőven akadt a bolha piac kavalkádjában. Ahogy a piac kettő szervező koordinátora, Papnik Grabant Ilona és Koletti Éva a vasárnapi kavalkád során elmondták, hogy a sokadalom népszerűsége a standolók körében is egyre nagyobb. Mint kiderült, ezúttal is 160 standot kínáltak, és gyorsan elkeltek a helyek a Facebook abolhás felületen. Hónapok óta egyébként 160 stand a normáljuk, de mindig akadnak jelentkezők, akik az utolsó pillanatban tűnnek fel azzal, hogy szeretnének túladni a megunt használaton kívüli, de még használható holmikon. Évek óta hangsúlyozzák, most arra pedig elterjedt, hogy egyre népszerűbb a kezdeményezés alapgondolata, vagyis az újrahasznosítás elve. Ami nekünk bármilyen okból szükségtelenné vált, az másnak még bőven lehet kincs. A beszámoló fent van egyébként a dunaújváros.com hírportálon. Lazulunk most az S-Vet slágerére, és indítom a Shine című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkinek nagyon szép péntek délutánt kívánok, és jó pihit, jó lazulást, ha tudnak ezzel foglalkozni így a hosszú hétvégén. Holnap már a normál hétvéges startol, úgyhogy pörög az idő elég keményen, mi pedig játsszuk a kedvenceket folyamatosan. Én Molek Csongor vagyok, és kezdünk Justin Timberlake-kel, szól a Like I Love You.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapd le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, északnyugaton enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagyfa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduy erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy másfél milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén többnapos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt. A vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren, ahol a sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légi kikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 ezer utas fordult meg ezen a napon. Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. 27-38 fokra van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata. Történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múltidéző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az alsó-dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszeríjászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a béketér mellett található Lajos követnél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. A közelmúltban átvonult vihar több fát is kidöntött vagy súlyosan megrongált dégen, így a településen fakivágás vált szükségessé, csak azokat a fákat távolítják el, amelyek a helyszíni felmérések szerint súlyosan sérültek és balesetveszélyesek. Az önkormányzat szakértők bevonásával dönt a szükséges beavatkozásokról, elsődleges szempontként pedig a lakosság biztonságát tartja szem előtt. A cél nem az, hogy minél több fát eltávolítsanak, hanem hogy megszüntessék azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vihar után alakultak ki, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a kedvencek. Igen, a 90-es évekből és a 2000-es évekből a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, együtt töltünk még 60 percet, és közlekedési infókkal is jelentkezem hamarosan. Justin Timberlake zenéje most nekünk, és szól a Like I Love You című dal.
2: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
8: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek. Figyeljenek a többi közlekedőre is, kedves dunaújvárosi autósok. Végeznek munkálatokat még mindig az 52-11-esen. Ez Lajos Mizsekun-Szent Miklós összekötő út. Itt a 14-es és a 27-es kilométer között számítani kell félpályás lezárásra. És ugrunk egy picit messzebb, az 52-03-oson is aktuális az útkarbantartási munkálat. Kiskullacháza Izsák összekötő úton a 44-es és az 50-es kilométer között. Félteljes lezárás lassíthatja a haladást. Ha egyéb infójuk akad, akkor jelezhetik most is, ahogy mindig 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk. Köszi szépen előre is a közlekedők nevében. Zenél most a Criss Cross, a dal pedig a Jump. Meghallgatjuk.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban ismét az Abolha piac, úgyhogy menjünk vissza az időben. Előző vasárnapi kedves hallgatók, szerencsére visszatérő tapasztalat, hogy egyre többen kíváncsiak Abolha piac kínálatára. Van, aki kifejezetten a kincsvadászat lehetőségét látja a kezdeményezésben, és nem mellékes, hogy itt valóban jutányos, sokszor kifejezetten nyomott baráti áron cserél gazdát a portéka. Sokakat a valóban megmúhatatlan közeg, a baráti hangulat, az összetéveszthetetlen közösségi élmény csal a piacra. És a vevők körében is általános tapasztalat, hogy mind a kincsvadászat és a baráti árak mind a hangulat miatt érdemes előre beírni a naptárba a következő bolha piaci alkalmat. A következő a bolha piac szeptember 3. vasárnapján, tehát 20-án délelőtt lesz majd a Dunai Versi piacon, viszont az árusok már egy héttel korábban készülhetnek, jelentkezni pedig tudják a közösségi Facebook felületén lehet. Ott vannak az infók a dunaiveres.com hírportálon is. Most Gágyó zenél nekünk, és meghallgatunk egy örök slágert. A címe Besame Mucho.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én péntekre elbúcsúzom, mégpedig egy Whitney Houston felvétellel, a címe I'm Every Woman. További tartalmas délutánt kívánok mindenkinek, már tényleg a késő délutánhoz érkeztünk egy ideje, és remélem betervezték a szórakoztató vagy éppen a pihentető programokat még a következő napokra. Én jelentkezem holnap is délután 3-tól. Várok mindenkit szeretettel, addig is maradjanak a Besten. Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Köszöntsük közösen a hagyományőrző lovas zarándokokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 500 éve, hogy 1526. augusztus 29-én lezajlott a Mohácsi csata, történelmünk egyik meghatározó eseménye. Az évforduló alkalmából hagyományőrzők évről évre végigjárják II. Lajos király seregének egykori útvonalát, lovon és hajón is. Dunaújváros idén is az egyik állomása lesz a múlt időző zarándoklatnak. Augusztus 23-án vasárnap hajóval érkeznek a hagyományőrzők a városba. Az Alsó-Dunaparti öbölben középkori naszádos tábor, sátrak, számszerű jászat, vívás, kézműves foglalkozások és játékok várják majd az érdeklődőket délután 3 órától. Augusztus 24-én hétfőn pedig a lovas zarándokok érkeznek Dunaújvárosba és a béketér mellett található Lajos köveknél állnak meg egy rövid megemlékezésre délelőtt 10 órától. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasút Társaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békés Csabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő. Az ország nagy részén csapadék nem lesz. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutánra 27 és 35 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikli úthálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építés. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balaton felvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant 3 járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során 4 rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfi rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Az OVS régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: DJ Miller jön, vagyis a mai Night Shift extrában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel, ha nem ez játszok mögött.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel, info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg még.

0: Gábor-jal a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, 7-től DJ Millerrel lemez játszott mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi KSL tehetsége elsőévesként mutatkozott be a korosztályban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az U17-es korosztályos birkózó Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként lépetett szőnyegre Tobor Benedek. A dunaújvárosi klub tehetsége végül lemaradt a dobogóról, Benedek sajnos vereséggel kezdte a VB-t, a későbbi ezüstérmes kazah technikai dússal győzte le. Mivel ellenfele döntőbe jutott, így a Vigaszágon folytathatta, ahol remek birkózással nyert egy kirgiz fiú ellen. A bronzmérkőzésen örmény riválisa már az első menetben levitte, majd háromszor megpörgette, ezzel el is dőlt a küzdelem. Tombor így az EB után a világbajnokságon is 5. helyen végzett, miután első évesként mutatkozott be ebben a korosztályban mindkét eseményen elért pontszerző helye, biztató a jövőre nézve, írja Feol. Szerdától vasárnapig rendezik Zamárdiban a Strand Fesztivált, amire a Vasúttársaság is külön készül. A koncertek után Siófokig fél óránként, Székesfehérvár, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak majd éjszakai bagolyvonatok. Zamárdi az ország több pontjáról, például Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is elérhető közvetlen vonatokkal, a közvetlen távolsági autóbuszokkal pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról és Pécsről, illetve Zalaegerszegről, Kecskemétről és a Békés Csabáról is könnyen megközelíthető a fesztivál, hívja fel rá a figyelmet a Feol. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejérvár megyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A meteorológusok szerint a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor és zivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Balatoni vendéglátás, sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlait Liverpoolban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
3: Június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körül időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Videóval is segíti a NAV felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jó, a szülinap jól sikerült, volt minden.
5: Jó, egyébként szolid volt, tehát
4: az valami... Létszámilag vagy időtartalmaz?
5: Létszámilag 100 fő, de hát annyit is ígértek, hogy a 80 kötőjel 100 fő.
4: Azért a szülinap azért nem szerény.
5: Nem. Hát én egyébként ilyeneken szoktam részt venni, tehát általában, ahol már erre mondjuk fordítanak, aha, egy komolyabb összeget, hogy a technikára és a DJ-re, stb. Azért én azt gondolom, hogy 50 fő vagy a fölött érdemes egyébként, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, úgyhogy nagyon kedvesek voltak, szolidak voltak, gyönyörű környezetben voltunk, és jó zenéket játszottam. Ez az egy a félelmem van ilyenkor mindig, hogy nehogy hajnal kettő után előkerüljenek esetleg olyan kívánságok, ami már nekem nem komfortos, és akkor tényleg nagyon egyet diplomatikusan fogalmaztam. Hát meg a többiek, abban nem vagyok otthon, tehát nincs vele bajom, csak nem értek hozzá.
4: Ez egy régi ismeretség volt, vagy beszteszemen keresztül találtak,
5: hogy az eredeti ember, ő hallgatónk. A másik az egyik funky buliról volt, és ugyanabból a társaságból a harmadik embernek az 50. születésnapja volt, aki ugye ilyen ajánlás alapján jött. Tehát ott voltam először a Best FM miatt, utána a funky buliból a másik, aki kiderült, hogy barátok, és most a harmadik meg már úgy jött, hát nekem az a srác kéne, aki már a tiéde meg a tiéde. Szóval ez ilyen. Kilincs.
4: Na, visszamenőleg is, Isten éltesse őket, a mai Night Shift extrában dancelünk, ha ezt valaki nem vette volna az előző 60 percből. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a csütörtök az hasonlóan most a DJ Miller nevezett. That's okay.

0: Miller.
1: Régen volt már, de ezt azért meg akartam tőled kérdezni.
2: Figyelek.
1: David Guetta, Car Cops Back to Back, Ibizán. Láttad?
2: Nem. Nem láttam.
1: Jó, de mi volt? Hát ez. A Car Copsnak szülinapja volt Ibizán, és most nem tudom, hogy ezt ő gondolta úgy, vagy a promoterek úgy gondolták, hogy ez-e? Car Cops, David Guetta back to back 4 órán keresztül.
3: De úgyhogy nem is volt előre ez meghirdetve.
1: De nyilván.
3: Tehát nem egy ilyen spontán akció volt, mert ugye az Ibizán ilyenek már előfordultak egyébként.
1: Tehát ők így megbeszélték egymással, tehát azt hiszem a Car Cops, tehát az volt a sztori, hogy a Car Cops hívta meg maga mellé a David Guettát, hogy nyomjon egy back to back szettet, és hát akkor nyilván akkor fölrobbant az internet. Van, aki azt mondta, hogy de jó, meg izé, meg stb. Van, aki azt mondta, hogy na kész, itt van a vége a DJ szakmának, hogy a populáris a full underground, és hogy lehet?
3: Hát egyébként szerintem a Car Cops sem underground az én szememben, tehát és a David Guettának is van egy olyan arca, ami azért egy olyan alter egója, ami azért egy ilyen sokkal mélyebb, sötétebb house-ba mutat. Úgyhogy szerintem mind a ketten tudnak idomulni a másikhoz. Szerintem biztos, hogy szenzációs.
1: Egyébként nagyon jó. Azért úgymond szakújságok, DJ meg, mix meg, kivételnek mindenki, azt mondták, hogy...
3: Meg ilyenkor két ekkora név egymásnak feszül, felszívják magukat, el tudom képzelni, hogy valamelyik ott ilyen...
1: Igen,
3: lanyhult állapotban ott így elodázva elmismásolja. Én nem tudom
1: biztos,
3: elképzelni.
1: Hogy nem, biztos, hogy nem. Csak hogy mennyire, tehát hogy sokan már előre féltek, ugye, hogy na hát akkor ez hogy fog működni. És íze, de azért a David Guetta most már évek óta azért mindenki számára kiderül, hogy a David Guetta végtelenül profi. Tehát, hogy ő tud alkalmazkodni egy Car Cops-hoz, és oké, hogy rommá játszott rádiós lágerei vannak, de hogy azért ő az underground szénából jött.
3: Figyelj, magyar viszonylatban is volt ilyen, ha belegondolsz, amikor a Tommy Boy meg a Budai együtt játszottak.
1: Igen.
3: Évtizedekig működött a sztori.
1: Pontosan.
3: Hajón, szárazföldön, mindenhol, és imádták mind a két teljesen egymástól különálló stílus. Az egyik a house, a másik a techno.
1: Igen.
3: Volt a két fő csapás irány, és mégis működött egymás mellett. Két erős karakterrel.
1: Na mindegy, én is azt láttam a végén, hogy azért a nagyon nagy többség azt mondta, hogy zseni volt, le a kalappal, stb. Én arra leszek kíváncsi, hogy ez most majd valami újnak lesz a kezdete, hogy itt most az underground széna és a populárisabb előadók mennyire fognak majd itt.
3: Szerintem ez egy kicsit már eleve elkezdett összemosódni ugye az elmúlt 10 év során, úgyhogy gondolj bele, mit lehet még ebbe belevinni, milyen extra ebbe a DJ-zésbe, ha például nem ezt, hogy ezt a mainstreamet meg az undergroundot egymásba csúsztatni, összehozni, keverni. Én szerintem ezzel nincs baj, sőt, én várom a fejleményeket.
1: Egy baj van, hogy ezzel még mindig el kell utazni bizár. Hát, ami amúgy nem lenne baj, csak hát, hogy...
3: Igen, hát, nem busszal, Sanyi.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tényleg csak így ismétlés jelleggel, mert most azért a hosszú hétvégének a felébe vagyunk, ugye már túl vagy két bulin. Ma meg holnap még mi lesz?
2: Igen, ma megyek a Borbárba, ugye, tehát csak legurulok gyakorlatilag innen, és már hopp, egy kis fékés tízis bukpant, és már ott vagyok, és utána holnap pedig Tiszafüred.
1: Tiszafüred, jó, akkor jön még.
2: Igen. Nincs messze, nagyon jó végig az út, és gyönyörű a helyszín.
1: De lent azon.
2: Abszolút, én akkor is soha nem indulok el hajnalban, tehát mindenképpen kérek szállást, vagy sofőr, de általában inkább mostanában már a szállás, ami működik. Sofőrök, azok elfogytak mellőlem, nem bírják.

0: Rocknál DJ Miller.
1: Ezt a hangjával is megbeszéltük, igen, hogy ez megint az az év, amikor... Tehát kettő dolog ilyen visszatérő itt a Night Shift berkeim belül. Erre most igen egy ilyen, nem is tudom, fogadást, bingó. Tehát, hogy melyik fog hamarabb megvalósulni, ugye? Kettő dolog van mindig, amikor a Lauer mondja, hogy gyertek át, bográcsozunk egyet, gyertek át, bográcsozunk, és mondjuk, hogy oké, Krisztián,
2: én ezt még tőle nem hallottam, mondjuk.
1: A hangja ugyanezt mondta, ő neki ez, mondom, akkor lehet, hogy csak nekem mondja, de hogy mindig...
2: Közös csoportban még nem írtam
1: el. Mindig eljutunk, hogy menjünk, bográcsozzunk, és akkor kérdezem, hogy jó, mikor és hova? És akkor itt véget ér a
2: történet. És gyereket lehet-e vinni? Mert azért ugye tele vagyunk gyerekekkel.
1: Igen.
2: Hát gondolj, hogy hangjának három, akinek kettő, neked kettő, nekem egy.
1: Én pont nem akarnék oda gyereket vinni, de ez egy másik történet. Tehát, hogy ezt legalább ugyanolyan régóta toljuk, mint... most csak itt az alapról eszembe, hogy majd elmegyünk egyszer csapatépítő jelleggel Purple Disco mesére. Azt idén megint sikerült kihagynunk, ugye? Azt hiszem, tegnap előtt volt.
2: Igen, sajnos. Annak annyi.
1: De azt egyszer már láttad, nem?
2: Én többször is.

0: akkor ugye őrület, azóta azért sportcsarnokok és
1: egyéb 16-ban én is láttam a Jamiroquai Karalibot Bécsbe, úgyhogy hát akkor...
0: Ja, igen, ezt már említettük adásban is, úgyhogy én Horvátországban 2 évvel ezelőtt hallottam, szenzációs volt. Tehát igazi diszkózás, manírok nélkül, csak a zene, elképesztően jó hang és fénytechnika közepette.
1: Ez ugye az a fesztivál, ami jutottam a
0: nincs. Ez az, mondanám, hogy ez itt az, de ez volt az ott.
1: Jó, van, hát akkor megint lesz miért zokognunk, viszont némi öröm az ürömben, hogy kevesebb, mint egy hetet kell már csak válni DJ Miller, hogy péntek van, a jövő
0: héten pluszban.
1: Így, köszönjük szépen.
0: Én is.
1: Óvatosan a hétvégén, és akkor jövő csütörtökön várok vissza.
0: Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után. Kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égéssérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
1: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú idő után végre Robbie Williams is belekóstolt az elektronikus tánczene világába. Miss Monica készítettek nem is olyan régen közös kislemezt, és egyébként egy-két héttel ezelőtt egyszer csak Carl Cox mellett tűnt fel a DJ pultban Ibiza egyik legnagyobb szórakozó helyén. A Millenniummal érkezik Robbie hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék. A Glastonbury Fesztivál szervezője Emily Ivis elárult a múlt héten, hogy már megvannak a 27-es fesztivál fő fellépői, a headlinerek, akiknek a nevét természetesen nem árulja el. Azt viszont elmondhatja mindenféle korlátozás nélkül, hogy kik azok, akik biztos, hogy nem fognak fellépni a Glastonbury Fesztiválon. Hát például Madonna. Pedig hát a pletykák nagyon-nagyon erről szóltak az elmúlt hetekben, hónapokban. Szóval aki 27-ben csak Madonna miatt akarta volna meglátogatni a Glastonbury-t, költse másra a pénzt. Jön a Vogue!

Best FM a legjobb zenék. Angliában a futballmérkőzések nézettsége verhetetlen. Szóval a többi sport között, ami nem a foci, viszont torony magasan a dart vezet nézettségben. Úgyhogy nem meglepő, hogy az egyik népszerű sport kölcsön adta a legismertebb dalát a másik népszerű sportnak. Így lett a tárchoz köthető Chase the Sun az idei foci világbajnokságon az angol nemzeti 11 gól dala. Jön a Planet Funk!

Best FM a legjobb zenék áll a CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, the best time?

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnap esti tűzijáték idején a Dunapest és Budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyház fő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely mind mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy J-Lo mázlista volt, és kezdetől fogva a legnagyobb példaképével tudott együtt dolgozni, vagy a közös munka során alakult ki a rajongás, ezt már nem lehet tudni, de Jennifer Lopez mind a mai napig az egyik legnagyobb ikonjaként emlegeti Janet Jackson-t, akinek a háttértáncosa volt. Mindketten érkeznek a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: 3, kopog a hajnal, a fejembe merül.

FM a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett, uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tudnéha hiba csúszni. Erre David Guetta a legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a Star fellépő meglepetés zenekar, és David Guetta meg volt olyan jó fejű, nem csak a közös dalaikat játszotta le, de például ezt is csak pár százalékkal lassabban, mert hogy elfelejtette visszaállítani a sebességét a lemezjátszóján. Jön a Black Eyed Peas és a Pump.

Best FM a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simply Red. Something

fel a legjobb zenék, a most érkező dal már több mint 30 éves, és persze ezzel együtt a nagy lemez is, ami megtalálható, a Deliverance. Ennek ellenére a mai napig az élő fellépéseken Dorothy Fearon pontosan ugyanígy, ugyanilyen dinamikával tudja elénekelni az összes dalt. Jön ő, vagyis Baby D, és az I Need Your Lovin' itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem sokon múlott, hogy Michael Jackson ne legyen a szeptember 11-i terrortámadások áldozata. Lett volna egy megbeszélése aznap reggel a World Trade Centerben, de előző este túl sokáig beszélgetett édesanyjával telefonon, úgyhogy elaludt. Ma, augusztus 21-én van a terrortámadások áldozatainak világnapja. Jön Michael Jackson.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Maradunk még holnap is 30 fok fölött, 33 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Eső már nem lesz, viszont marad a szél, és a frontérzékenyek készüljenek, hideg front várható szombaton.

Best FM a legjobb zenék, érkezik Cisco, aki igen aktívan turnézik jelenleg az Egyesült Államokban. Na nem szólóban, hanem korábbi zenekarával, az újra összeállt Drew Hill-lel. Ami persze nem zárja ki azt, hogy a legnagyobb szóló sikerei is felcsendüljenek a bulikon, mint például ez.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Normális esetben ilyenkor mondanám, hogy akkor tessék nekiindulni a péntek éjszakának és a hétvégének, de hát ez most már zsinórban a harmadik éjszaka, amit hivatalosan is bulizással lehet tölteni. Köszönhetően a hosszú hétvégének. Kylie Minogue, In Your Eyes, ezzel indítjuk a mai utolsó órát, amelyben majd Shakira, Britney Spears és a TLC is érkezik nem sokára.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Beszélve a legjobb zenék, a svéd producer Max Martin, aki a most egymás után érkező két előadót összeköti, mert hogy mindkettejükkel dolgozott. Britney Spears jön a Toxica, nem sokára, de előbb itt van a Rednecks, és I Wish You Were Here.

Best FM a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A péntek végére értünk, ami hát ezen a héten úgy alakult, hogy a hétvége második napja a négyből. Úgyhogy ennyi volt már a Night Shift. Holnap szombat, és a menetrendnek megfelelően 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni Slim Hittel. Vasárnap pedig Chillange és Deep House lesz a menü. DJ Németivel az oldalamon úgy szintén 18 és 20 óra között. Jön a Coldplay és a The Scientist. Én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.